Semmiféleképpen nem lehet ott egyetlen pillanat. Ez csak is egy hosszú folyamat eredmény. Kicsit érzékeny vagy. Lehetséges, hogy semmi más nem történt, mint hogy életedben először megkísértett az értelmetlenség.